ona bunanate alamenge veri raskalak ena magufreddi timannai nune ehene kamak ena vi duru egemwa magufredu megge.